0: dano vidude jasachne vidude janichal thau vidude jane alau vidude puja sapau vidude japuchna das vidude jaste aap nanak nanak sri jai kita karna sarva jai mata tuja
1: jai sachche ki gopi sachche ka vidwas guna ko samale na putre banas ek naam mane kandak na mar vidwas de pyar ja